0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok ezen az őszies estén, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban több témával is készültem. Elsőként Bécsbe látogatunk, ahol megtartotta jubileumi évnyitóját és szülői értekezletét a Bécsi Magyar Iskola Egyesület. Rövidesen hallhatnak idei terveikről is. Ahogy a műsorunkban arról is, hova érdemes holnap napközben felsőrben ellátogatni. De szó lesz ezek mellett nőknek szóló szűrővizsgálatokról, és hallhatnak a kapuit újra kinyitó bécsi Stadttempelről is. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Miután egész Ausztriában becsengettek, szeptember közepén elindulnak a délutáni iskolai foglalkozások is, amelyeket a Magyar Iskola Egyesületek szerveznek országszerte. Az Ungarischer Schulverein a Bécsi Magyar Iskola Egyesületben hétfőn ismerkedhettek meg a gyerekek a tanáraikkal, de egyben megtartotta az iskola pedagógiai vezetője, Király Andrea, az évkezdés kapcsán a szülői értekezletet is, ahol az egész éves programról kaphattak ezúttal tájékoztatást a megjelentek. A tanévnyitón ott járt Bányi Kriszta is, aki Király Andreát kérdezte.
2: Mint minden évben, szeptember közepén indul a tanév a Bécsi Magyar Iskola Egyesületben. Ez azt jelenti, hogy 12 évfolyamon kínálunk magyar anyanyelvi oktatást az iskoláskorú gyerekeknek. Ezen kívül van még több extra foglalkozásunk, mint például egy óvodás csoport szerda délutánonként, két bölcsis csoport szerda délelőtt és délután, és vannak még mindenféle egyéb fejlesztő foglalkozások, illetve vannak olyan komplex órák is, ahol magyar anyanyelvi oktatás folyik, de egy kis drámapedagógiával, táncterápiával összekötve, ilyen például a Szitekötő Klub hétfőnként itt nálunk. Ezen felül természetesen kínálunk német, mint idegen nyelv kurzusokat is gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Van rengeteg magyar, mint idegen nyelv kurzusunk felnőtteknek, ez majd október 5-ével kezdődik. És hát minden tevékenységünket valamilyen szinten befolyásolja az idei 100 éves jubileum. November 9-én lesz az ünnepség nagykövetségen, amire elsősorban ugye a saját diákjainkat várjuk majd. A gyerekek készülnek egy kis műsorral, úgyhogy most erre is készülünk, úgyhogy elég nagy az izgalom úgy a diákok, mint a tanárok körében egyaránt. És vannak nyelvi partik felnőtteknek, akik magyarul vagy németül tanulnak. Van egy nagyon jópofa foglalkozásunk, az a neve, hogy kultúra, ami hol cool, hol túra, hol kultúra, és ebből most a szeptemberi lesz talán a legérdekesebb, amikor találkozunk a Prágában működő Liszt intézetben tevékenykedő Magyar Egyesületnek a diákjaival és tanáraival. Velük egy továbbképzésen ismerkedtünk meg, és ennek a rendezvénynek a nevét tőlük kaptuk ajándékba, és most fél éven mennek ezek a hétvégi találkozók nálunk, és most szeptemberre hívtuk meg a prágaiakat, úgyhogy velük találkozunk majd szeptember 26-án, ez is nagyon izgalmas most, mert ilyet se csináltunk még. És hát vannak mindenféle egyéb foglalkozások, 10 éves gyerekeknek pénteki klub délután, néptánc workshopok, tehát mindenféle, amit csak el lehet képzelni.
3: A diákoknak a lehetőség, hogy itt tanuljanak magyarul, a szülőknek fontos, vagy már a gyerekeknek is fontos?
2: Azt hiszem, hogy ezt nagyon büszkén mondhatom, hogy még abban az esetben is, hogyha ez az elején a szülőknek fontos, hogy ide járjanak a gyerekek, egy-két itt töltött hét után már a gyerekeknek is fontos, hogy itt legyenek. Nagyon szeretnek hozzánk járni, hiszen másfajta oktatás folyik nálunk, mint egy normál iskolában, másfajta elvárásokkal, másfajta tevékenységekkel, tehát valamilyen szinten nekik ez szórakozás is, az a másfél-két óra, amit itt töltenek nálunk, és ebbe próbáljuk mi becsomagolni azt a fontos tudást, amit egyébként egy normál tanóra keretein belül is le lehetne adni, de hát ezt úgy kell eladni, hogy tudjuk, hogy a gyerekek fáradtan jönnek ide, tudjuk, hogy mindenféle egyéb számítógépes játék talán vonzóbb lehet, mint például gyét és ennyet tanulni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a kolléganőim annyira ügyesek, hogy ezt nagyon-nagyon sikeresen csinálják.
1: És folytassuk most hírmagazinunkat egy programajánlóval. Obervárt Felsőőrben holnap, vagyis pénteken, a Stuttgartenben megrendezésre kerül az Obervárta Schmankeltag. A rendezvény keretében 15 és 15 óra 30 között a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület játékos magyar gyermekórája tart színes előadást Dovasz Katalin vezetésével. A rendezvény emellett egész napos, 11 órakor kezdődik gasztronómiai kínálattal és élőzenével várja a látogatókat, egészen este 21 óráig. A program ingyenes, és minden érdeklődőt szívesen látnak.
0: Rádió Burgenland.
1: A mellrák a nők körében a leggyakoribb rákbetegség. A korai diagnózis döntő mértékben javítja a kezelési lehetőségeket. Az Apotheca Kammer és a Krebshilfe Burgenlandban meghosszabbítja együttműködését, hogy még több nőt ösztönözzön a szűrővizsgálatokra. További részletek az együttműködésről most Bányi Krisztától.
3: A mellrák nem csupán magát a beteget érinti, hanem legtöbbször a családját, a baráti körét és az egész személyes környezetét is, mondta Dieter Schmidt, a Burgenlandi Gyógyszerészeti Kamara elnöke. A gyógyszertárak, mint a lakóhelyhez közeli és könnyen elérhető egészségügyi tanácsadóhelyek fontos partnerek abban, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre. A Krebshilfe Burgenland nevében hálásak vagyunk minden olyan rendezvényért és kezdeményezésért, amely segít felhívni a figyelmet a szűrésre, hiszen a szűrés a leghatékonyabb terápia, hangsúlyozta Andrea Konrád ügyvezető igazgató. Astrid Eisenkopf, a tartományi parlament elnöke is üdvözölte az együttműködés folytatását. A Pink Ribbon nagyköveteként igazán csodálatos látni, hogy mára már évről évre milyen sok intézmény és ember szervez különböző rendezvényeket az októberi mellrák hónap keretében, és azon túl is, amelyeknek mindegyike pontosan egy célt szolgál, felvilágosítani, felhívni a figyelmet és egy erős, rózsaszín szolidaritási jelet küldeni. A Pink Ribbon kampány keretében a Burgenlandi Gyógyszerészeti Kamara 3000 darab kifejezetten erre az alkalomra tervezett kézkrémet bocsát rendelkezésre. Ezeket a Pink Ribbon rendezvényeken az egész országban önkéntes adományok fejében osztják szét. A bevételekből a rákos betegeket, valamint a Krebshilfe felvilágosító és tanácsadó munkáját támogatják.
1: Bécs szívében újra kinyitotta kapuit a történelmi Stadttempel. A legnagyobb osztrák zsinagóga 200 éves jubileumát és a teljes felújítását ünnepli. A projekt 10,5 millió euróba került, amelynek nagy részét az állam finanszírozta. A megnyitón részt vett Alexander van der Bellen államfő, Christian Stocka, ÖVP-s kancellár és Michael Ludwig, SPÖ-s bécsi polgármester, de hiányoztak az FPÖ képviselői. A felújítás során modernizálták a tűzvédelmet, akadálymentesítették a tereket, és feltárták a történelmi márványpadlót is.
0: Időjárás.
1: Ma este és éjszaka főleg száraz lesz az idő, északon lassan felszakadoznak a felhők. Dél-Burgenlandban még eshet pár csepp eső, és itt-ott köd is kialakulhat. A szél gyenge, a hőmérséklet 8 és 13 fok közé csökken. Holnap, vagyis pénteken a nap többször is kisüt a vékony felhőtakaró mögül, így mindenhol száraz marad az idő. A szél gyenge lesz, a hőmérséklet pedig emelkedik. Délután 19-től akár 25 fokig is melegedhet, attól függően mennyi ideig süt a nap. És ezzel elérkeztünk hírmagazinunk végéhez. Köszönöm, hogy velem tartottak. A következő dal Deák Bill Gyulától szól, akit sokan a magyar blues királyaként ismertek, és aki 77 éves korában a mai napon váratlanul távozott közülünk. Hallgassuk most Ne szeress engem című zeneszámát. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek.